nyogon mon kasabali ngo sigi nyon mon kai mini mi benyogon fe oruka di nyogon made mini mi benyogon fe oruka je nyogon bode.